0: Most a Best FM-en.
1: I got the Grammy sound for ya.

mondható, ha megkérdeznék, csak annyit mondanék, köszönöm azt, hogy itt voltál velem, csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

most felborult. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó. Mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattant, ez biztató. Így szól a varázs.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM. Mindig veled.
1: Debrecen is csatlakozik az energiatakarékossági intézkedésekhez, zöldebb és virágosabb lehet a bentér. Akcióban a fogyasztóvédelem, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Debrecen is csatlakozik az energiatakarékossági intézkedésekhez. Augusztus 2-a és 15-e között ideiglenesen több városi épület díszkivilágítását is kikapcsolják, hogy csökkentsék a villamos energiarendszer terhelését. Az intézkedés egyebek mellett a református nagy templomot és a Déri múzeumot is érinti. A közvilágítás azonban változatlanul működik. Emellett a Dósanádor téri és a Halközi szökőkutak kivételével a városi szökőkutaknál leállítják a víz, a fény és hangjátékokat. Így a Kött Színház vetítése és a lézer show-ja is szünetel. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a kora esti órákban lehetőség szerint mérsékelje a villamos energiafelhasználást, ezzel is segítve az ország energiaellátásának biztonságát. Zöldebb és virágosabb lehet a bentér. A következő hetekben elindulhat a bentéri park felújításának közbeszerzési eljárása. A 605 millió forintos beruházás uniós forrásból és magyar állami társfinanszírozással valósulhat meg. A fejlesztés célja, hogy a park korszerűbbé és vonzóbbá váljon, miközben több zöld felületet és virágos részt alakítanak ki. A felújítás során kiemelt figyelmet kapnak a téren található emlékművek is. Megújul a könyvtár előtti tér, erősítik a kapcsolatot az épület és a park között, valamint a Nyíl utca által kettéválasztott területet egységes, jól használható közparkká alakítják, írja a De Hír. Történelmi mélyponton a Dráva vízállása Eszéknél. A folyón mínusz 186 cm-es vízállást mértek, ami a legalacsonyabb érték a helyi mérések kezdete óta. Az apadó vízből hajóroncsok, régi építmények maradványai és más eddig rejtve maradt tárgyak bukkantak elő. A rendkívül alacsony vízszint miatt a nagyobb hajó közlekedése leállt, a kompjáratot pedig ideiglenesen felfüggesztették. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a látványosság komoly veszélyeket is rejt. A mederből háborús robbanó szerkezetek, fegyverek és egyéb akadályok is előkerülhetnek, ezért fokozott óvatosságra intik a folyó közelében tartózkodókat. Akcióban a fogyasztóvédelem, a nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényderítettek. Az első hónapban csaknem 600 helyszínen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A higiénikus kézmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takaríthatlanság merült fel, műszaki hiányosságok vagy a kézmosószerek hiánya. 15 vendéglátó egység működését ideiglenesen fel kellett függeszteni, hiszen olyan higiéniai problémák merültek fel, amelyek már a fogyaszt egészségét is veszélyeztethették volna.
1: A hőség terhelheti meg a szervezetünket, legtöbb 39 Celsius fokot is mérhetünk, éjszakára sem hűl le jobban a levegő 18 foknál. Figyeljünk a megfelelő mennyiségű vízpótlásra, és ha tehetjük, maradjunk árnyékban.

0: hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Debrecen lett a legerősebb vidéki gazdasági központ, elérhető marad a Ciprusra közlekedő közvetlen repülőjárat. Folytatódik a hőség. Köszöntöm, Ármáni vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Elérhető marad a Ciprusra közlekedő közvetlen repülőjárat, számolt be róla a dehir.hu. A légitársaság meghosszabbította a Debrecen és Lárnaka között közlekedő járat működését, így a térségből továbbra is egyszerűen elérhető marad a népszerű Unión és Euróövezeten belüli mediterrán úti cél. A közvetlen összeköttetés nem csak a turisztikai lehetőségeket bővíti, hanem tovább erősíti a debreceni repülőtér szerepét is a régió nemzetközi kapcsolataiban. Ciprus az elmúlt években egyre kedveltebb úti céllá vált a magyar utazók körében, köszönhetően kedvező éghajlatának és gazdag kulturális örökségének. Debrecen lett a legerősebb vidéki gazdasági központ a helyi iparűzési adóbevételek alapján. A Civisváros megelőzte Győrt, Székesfehérvárt és Kecskemétet. Debrecen tavaly több mint 38 milliárd forint iparűzési adóbevételt ért el, ami több mint 3,5-szerese a 2014-es összegnek. A növekedéshez az elmúlt évek nagy beruházásai, köztük a BMW, a CATL, a Szemkorp és a Richter fejlesztései is hozzájárultak. Az egyfőre jutó iparűzési adóbevétel alapján Debrecen már az ország élmezőnyéhez tartozik így, mutat rá a dehír. Tovább nő a nemzetközi hallgatók száma a Debreceni Egyetemen. A 2026-2027-es tanévben várhatóan több mint 7800 külföldi hallgató tanul majd az intézményben. A Nemzetközi Oktatást Koordináló Központ adatai szerint szeptemberben több mint 2300 fiatal kezdi meg tanulmányait az első évfolyamokon és az előkészítő képzéseken. A jelentkezések száma rekordot döntött, több mint 49000 pályázat érkezett, a több mint 100 angol nyelvű képzésre. A növekedéshez a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram népszerűsége is hozzájárult. Ennek keretében idén 688 hallgató kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen állami támogatással, közölte az intézmény. Száraz napos időre számíthatunk, perzselő hőséggel, akár 39 Celsius fokot is mutathatnak a kijelzők. A meteorológusok arra figyelmeztetnek, a hőség megterhelheti a szervezetünket. Ha tehetjük, maradjunk árnyékban, és ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről, lehetőleg a tiszta vízről.

0: a Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Továbbra is életben van a harmadfokú hőségriasztás. Közel 200 millió forintos beruházással korszerűsítették a Pallagjúti idősek házát. Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk, erre figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Főleg az interneten kapható magyar nyelvű címke nélküli termékekkel lehet gond. Erről beszélt rádiónkban Strickler János, a járványügyi és infekciókontroll főosztály biológusa.
3: Kétféle veszélyt jelent az engedély nélküli termékek használata. Az egyik, hogy a riasztó hatás nem került bizonyításra, és lehet az is, hogy a termék alkalmazása veszélyes az egészségre nézve. Megtévesztők lehetnek a szúnyogriasztóként árusított karkötők, matricák, hajgumik. Néhány illóolajat is hirdetnek úgy, hogy bőrön történő használattal a szúnyogok riasztására alkalmasak, de ezeknek a használatától is tartózkodni kell, mert a szúnyogriasztás nem tartozik a rendeltetésszerű felhasználásukhoz.
2: 10 halálos baleset történt fél év alatt Hajdú-Bihar útjain. Az év első 6 hónapjában csaknem 500 ember sérült meg a megye közútjain. Közülük több mint 100-an súlyosan. A rendőrségi adatok szerint január és június között összesen 287 személyi sérüléses közlekedési baleset történt a megyében. A tragédiák között volt a Debrecen és Hosszúpályi közötti halálos karambol, a Sárrét udvari gázolás, valamint a Debrecent megrázó villamos baleset is, amikor egy kerékpárost gázolt halálra a szerelvény. A rendőrség továbbra is fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket, olvasható a Hahonon. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, keddig marad érvényben a riasztás, figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
4: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonban a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen embert semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne hagyjunk neki inni.
2: A hőség terhelheti meg a szervezetünket, legtöbb 39 Celsius fokot is mérhetünk, éjszakára sem hűl le jobban a levegő 18 foknál. Figyeljünk a megfelelő mennyiségű vízpótlásra, és ha tehetjük, maradjunk árnyékban.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kuhos kiadásai próbára teszik anyagi helyzetét, a nagyobb vásárlásokat halassza későbbre, és ne most tegye próbára a szerencséjét. Vika a partner kapcsolatában most is az a baj, hogy csak játszik a nagy gondolatokkal, bátran hagyatkozzon az érzelmeire, figyeljen értékei biztonságára. Ikrek, jó kapcsolatban van embertársaival, és ön is igényli a kedves bánásmódot, gyöngétségre vágyik, és most boldogságot jeleznek a csillagok. Rák, ebben a hónapban sokféle téma kap nyomatékot, és köztük az egyik legkellemesebb a romantika. Akár házas, akár társat keres, szerelmi élete kivirul. Oroszlán, várja önt egy szép románc lehetősége. Eltúlzott reményeket táplál, de a kapcsolat, amilyen szenvedélyes, olyan kérész életű is, rövid idő alatt elszáll. Szűz, talán éppen a megszorítások ösztönzik, hogy külön jövedelemhez jusson. Bár ön még igazán nem panaszkodhat, lehet, hogy egy utazást el kell halasztania. Mérleg, ráébred arra, hogy a környezetében lévő emberek nem ugyanabban az ütemben haladnak, mint ön. Mielőtt téves következtetésre jutna, szerezzen be minden adatot, tájékozódjon alaposan. Skorpió, vallásos hajlama erősödik, ebben az esetben lényegtelen, hogy ön hívő vagy nem, a lényeg az, hogy jó szívű és adakozó. Nyilas, romantikus hangulatban van, sugárzik önről, hogy élete új boldogabb fordulatot vett. Bak, ha gyakrabban segítenék a csillagok úgy, mint most, akkor nem lennének beteljesületlen álmai. Ötletekben ma kimeríthetetlen, ne hagyja, hogy elbátortalanítsák. Vízöndő, erőfeszítéseit az élet minden területén siker koronázza, vigyázzon, ne forgácsolja szét az erejét. Alak, a halak nem csak a játékban, hanem a szerelemben is szerencsések. Ön is rendkívül találékony, bárkit meghódíthat, ám inkább saját párján próbálja ki a vonzerejét.

0: eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Az asszonyok irtóznak attól, hogy istennők módjára bánjanak velük. Tudják jól, hogy ők csak asszonyok. Ha sápadozol, áradozol, szégyellik magukat helyetted. Az asszonyok szeretik a férfit. Ne alázd meg a férfit előtte.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Hétvégén is. Ez a Best FM. Mindig veled.
1: Debrecen is csatlakozik az energiatakarékossági intézkedésekhez, zöldebb és virágosabb lehet a bentér. Akcióban a fogyasztóvédelem, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Debrecen is csatlakozik az energiatakarékossági intézkedésekhez. Augusztus 2-a és 15-e között ideiglenesen több városi épület díszkivilágítását is kikapcsolják, hogy csökkentsék a villamos energiarendszer terhelését. Az intézkedés egyebek mellett a református nagy templomot és a Déri múzeumot is érinti. A közvilágítás azonban változatlanul működik. Emellett a Dósanádor téri és a Halközi szökőkutak kivételével a városi szökőkutaknál leállítják a víz, a fény és hangjátékokat, így a Kött Színház vetítése és a lézer show-ja is szünetel. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a kora esti órákban lehetőség szerint mérsékelje a villamos energiafelhasználást, ezzel is segítve az ország energiaellátásának biztonságát. Zöldebb és virágosabb lehet a BEM tér. A következő hetekben elindulhat a BEM téri park felújításának közbeszerzési eljárása. A 605 millió forintos beruházás uniós forrásból és magyar állami társfinanszírozással valósulhat meg. A fejlesztés célja, hogy a park korszerűbbé és vonzóbbá váljon, miközben több zöld felületet és virágos részt alakítanak ki. A felújítás során kiemelt figyelmet kapnak a téren található emlékművek is. Megújul a könyvtár előtti tér, erősítik a kapcsolatot az épület és a park között, valamint a Nyíl utca által kettéválasztott területet egységes, jól használható közparkká alakítják, írja a De Hír. Történelmi mélyponton a Dráva vízállása Eszéknél. A folyón mínusz 186 cm-es vízállást mértek, ami a legalacsonyabb érték a helyi mérések kezdete óta. Az apadó vízből hajóroncsok, régi építmények maradványai és más eddig rejtve maradt tárgyak bukkantak elő. A rendkívül alacsony vízszint miatt a nagyobb hajó közlekedése leállt, a kompjáratot pedig ideiglenesen felfüggesztették. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a látványosság komoly veszélyeket is rejt. A mederből háborús robbanó szerkezetek, fegyverek és egyéb akadályok is előkerülhetnek, ezért fokozott óvatosságra intik a folyó közelében tartózkodókat. Akcióban a fogyasztóvédelem, a nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényderítettek. Az első hónapban csaknem 600 helyszínen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A higiénikus kézmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, kiválók és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takarítatlanság merült fel, műszaki hiányosságok, vagy a kézmosószerek hiánya. 15 vendéglátó egység működését ideglenesen fel kellett függeszteni, hiszen olyan higiéni problémák merültek fel, amelyek már a fogyaszt egészségét is veszélyeztethették volna.
1: A hőség terhelheti meg a szervezetünket, legtöbb 39 Celsius fokot is mérhetünk, éjszakára sem hűl le jobban a levegő 18 foknál. Figyeljünk a megfelelő mennyiségű vízpótlásra, és ha tehetjük, maradjunk árnyékban.

Jó reggelt mindenkinek, szólnak Debrecen zenei kedvencei augusztus 2-án a vasárnap reggelben. Remélem már kávéval a kézben, vagy úton a strand felé, esetleg valaki munka közben, vagy éppen a nyaralás felé hallgat minket. Ez a Best FM Debrecen itt a 104.6-on is. Indítsuk együtt ezt a vasárnap reggelt. Morvai Szűcsenikő vagyok.

Jó reggelt mindenkinek, szólnak Debrecen zenei kedvencei, augusztus 2-a van, a nyár még javában tart, úgyhogy ma is hozzuk a napsütés mellé a legjobb zenéket és a zenei kedvenceket. Tegnap már említettem, hogy milyen intézkedések léptek érvénybe. Ugye a tegnapi napon például az MLS is közzétette az intézkedéseit, ugyanis az MLS módosítja a bajnoki mérkőzések kezdési időpontjait az energia megtakarítás érdekében, és az MLS döntése alapján határozatlan ideig valamennyi NB1, NB2 és NB3-as bajnoki mérkőzést olyan időpontban fognak megtartani, ami az energiafogyasztást jelentősen mérsékli. Különös tekintettel ugye arra, hogy ne kelljen a pályát megvilágítani lényegében. A legkésőbbi időpont, tehát ami a mérkőzés kezdése lehet, villanyfény nélkül rendezhető, az 17 óra 30 perc. Az MLS folyamatosan egyeztet a sportszervezetekkel, és persze a tévés közvetítések miatt a médiaszolgáltatókkal is. A labdarúgó szövetség meggyőződése, hogy a jelenlegi helyzetben a társadalom valamennyi szereplőjének felelősséget kell vállalni az energiafogyasztás mérséklése érdekében. Tehát az MLS által egységesen javasolt kezdési időpont az a 17 óra 30 perc. A Loki hivatalos oldalán egyébként már megjelent, hogy a tervezetnél korábban 15 óra 30 perckor fogják megtartani az Újpest DVSC mérkőzést. Természetesen ez a módosítás is a fogyasztás csökkentés jegyében történt. Minden részletet az MLS, illetve az adott csapat hivatalos oldalán és Facebook oldalán is megtalálhatunk. Jó szurkolás!

104 hat a város kedvenc hullámhosszán itt a Best FM rádióban, és nagyon fontos figyelni a közlekedőknek nem csak a trafira, hanem a következő időszakban arra, hogy elkezdődött az őzekpárzási időszaka, és a rendőrség is felhívja a figyelmet, hogy ilyenkor nem csak azokon a helyeken kell számítani az állatokra, ahol ki van helyezve a vadveszélyjelző tábla, hanem gyakorlatilag bárhol. Különösen azokon az útszakaszokon kell sokkal óvatosabban közlekedni, ahol az út mentén sűrű, bozótos az ajnövényzet, és emiatt nem lehet jól belátni. Ráadásul szerintem azt mindannyian tudjuk, hogy ahol egy ősz felbukkan, ott érkezik a többi is, és ebben az időszakban ez biztosan így lesz, hogy egy másik is követni fogja, sőt lehet, hogy sokkal többen is érkeznek, mint azt gondolnánk. Sokkal lassabban közlekedjünk, főleg, hogyha késő esti, vagy akkor a hajnali órákban autózunk. Napközben is sűrűbben mozognak egyébként, így nem árt felkészülni a gyakoribb megjelenésükre. Közlekedjünk óvatosan és biztonságosan. Ez a Best FM és a vasárnap reggeli 104.6-on.

0: Jó reggelt, Debrecen, ez a Best FM itt a 104.6-on, augusztus 2-án. Ma például az Özsébek, az Alfonzok és a Lehelek is ünnepelnek. Szívből köszöntjük az ünnepelteket. És lehet nevezni a születésnaposokat, a névnaposokat www.bestfmdebrecen.hu, hogy valakinek majd délelőtt meglepetést okozzunk.
1: Köszöntjük Lehel nevű hallgatóinkat! A Lehel magyar férfi név, jelentése kürtfúvó, női párja Lelle. Leghíresebb viselői a névnek Lehel vezér, német Lehel táncdalénekes, és nem utolsó sorban ön kedves Lehel, aki a rá

0: rádiót. A te rádiód. Ez a Best FM.
1: Debrecen lett a legerősebb vidéki gazdasági központ, elérhető marad a Ciprusra közlekedő közvetlen repülőjárat. Folytatódik a hőség. Köszöntöm, Ármán Ivi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Elérhető marad a Ciprusra közlekedő közvetlen repülőjárat, számolt be róla a dehir.hu. A légitársaság meghosszabbította a Debrecen és Lárnaka között közlekedő járat működését, így a térségből továbbra is egyszerűen elérhető marad a népszerű Unión és Euróövezeten belüli mediterrán úti cél. A közvetlen összeköttetés nem csak a turisztikai lehetőségeket bővíti, hanem tovább erősíti a debreceni repülőtér szerepét is a régió nemzetközi kapcsolataiban. Ciprus az elmúlt években egyre kedveltebb úti céllá vált a magyar utazók körében, köszönhetően kedvező éghajlatának és gazdag kulturális örökségének. Debrecen lett a legerősebb vidéki gazdasági központ. A helyi iparűzési adóbevételek alapján a Cívisváros megelőzte Győrt, Székesfehérvárt és Kecskemétet. Debrecen tavaly több mint 38 milliárd forint iparűzési adóbevételt ért el, ami több mint 3,5-szerese a 2014-es összegnek. A növekedéshez az elmúlt évek nagy beruházásai, köztük a BMW, a CATL, a Semcorp és a Richter fejlesztései is hozzájárultak. Az egyfőre jutó iparűzési adóbevétel alapján Debrecen már az ország élmezőnyéhez tartozik így, mutat rá a dehír. Tovább nő a nemzetközi hallgatók száma a debreceni egyetemen. A 2026-2027-es tanévben várhatóan több mint 7800 külföldi hallgató tanul majd az intézményben. A Nemzetközi Oktatást Koordináló Központ adatai szerint szeptemberben több mint 2300 fiatal kezdi meg tanulmányait az első évfolyamokon és az előkészítő képzéseken. A jelentkezések száma rekordot döntött, több mint 49000 pályázat érkezett. A több mint 100 angol nyelvű képzésre. A növekedéshez a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram népszerűsége is hozzájárult. Ennek keretében idén 688 hallgató kezdheti meg tanulmányait a debreceni egyetemen állami támogatással, közölte az intézmény. Száraz napos időre számíthatunk, perzselő hőséggel, akár 39 Celsius fokot is mutathatnak a kijelzők. A meteorológusok arra figyelmeztetnek, a hőség megterhelheti a szervezetünket. Ha tehetjük, maradjunk árnyékban, és ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről, lehetőleg a tiszta vízről. A hírek

Best FM-et hallgatják itt a 104.6-on a vasárnap reggelben augusztus 2-án. Ma akár 39 fokot is mutathat a hőmérő, szóval tovább tetőzik a kánikula. A következő napokban is még erre a kritikus időjárási értékekre kell számítanunk, legalábbis ahogy az előrejelzést nézzük, szerdáig biztosan ezt mutatja az előrejelzés, konkrétan ott 41 fok is lehet, úgyhogy valószínűleg ott fog tetőzni a hőmérséklet. Az allergiások is figyeljenek, ugyanis a csalánfélék pollen koncentrációja nagyon magas jelenleg a levegőben. Ugye vannak azok az intézkedések, amiket nekünk is érdemes betartani, hiszen együtt tudjuk átvészelni ezt a nagyon kritikus időszakot. Egyébként most az Országos Mentőszolgálat tett közzé egy felhívást, hogy a poros mentő is jó mentő, tehát nem fogják lemosni a mentőautókat egy ideig azért, hogy spóroljanak a vízzel, és ezzel a szlogennel kommunikálta az Országos Mentőszolgálat, hogy az asszály miatt felfüggeszti a mentőautó külső mosását, és arra biztatnak ezzel mindenkit, hogy ne csak egymásra, hanem a vízre is vigyázzunk. Illetve a tegnapi napon a Debreceni Egyetem is közzétette, hogy a rendkívüli hőség és annak következtében megnövekedett energiafogyasztás mérséklése érdekében energiatakarékossági intézkedéseket vezet be a Debreceni Egyetem, ami azt jelenti, hogy az épületek díszkivilágítását, a légkondicionálók használatát és egyes oktatási épületek nyitvatartását, valamint a szökőkutak üzemeltetését is érintik ezek az intézkedések. A betegellátás viszont továbbra is üzemszerűen működik, augusztus 18-a és 20-a között pedig a főépület és a nagyerdei víztorony díszkivilágítása, valamint az egyetemtéri szökőkút a tervek szerint ismét normál rendben fog üzemelni. Fontos, hogy mi is figyeljünk a vízhasználatra és az energiahasználatra is. Itt vagy.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Meleged van? Tisza ajtóablak! Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak! Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak.
2: Mi tudjuk, hogy jövő héten velünk húzod a hétvégét Hajdúböszörményben! Traktorhúzás.hu

Debrecen zenei kedvencei hétvégén is itt a 104.6-on, vagy akár online www.bestfmdebrecen. És hát tudom, hogy a nagy kánikulában is, a nagy forróságban mindenkinek az az első gondolata, hogyha szomjas, hogy valami nagyon hideget fogyasszunk. Viszont a kánikulában nem csak a folyadék mennyiségére, hanem annak a hőmérsékletére is nagyon-nagyon fontos figyelni. Gyorsan, nagy mennyiségben fogyasztott jeges italok átmenetileg lelassíthatják az emésztésünket, és ezek sajnos emésztési panaszokat, puffadást, hasi görcsöket és fejfájást fognak eredményezni. És nagyon fontos, hogy ezek a nagyon-nagyon hideg italok nem csak az emésztőrendszerre lehetnek rossz hatással, hanem például a garat ideg végződéseinek ingerlése egyes embereknél fejfájást, sőt migrénszerű rohamokat is kiválthat. A legjobb választás a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinika szakorvosa szerint az, hogyha egy körülbelül 16 Celsius fokos kellemes hűvös innivalót iszunk, ha már azt érezzük, hogy ez úgy szaladt végig a torkunkon, hogy azonnal elkezdett fájni, akkor az biztos, hogy nem megfelelő hőmérséklet volt. Ráadásul a hidratálás szempontjából egyáltalán nincs különbség, hogy most hideg vagy szobahőmérsékletű az a víz, vagy éppen az, amit fogyasztunk. Egyébként a Sokszínű Vidék oldalán adott egy interjút a Semmelweis Egyetem szakorvosa, aki egyébként további tippeket is adott, úgyhogy itt el lehet olvasni a vele készült.

legjobb zenék továbbra is itt a Best FM-en a 104.6-on, és hogyha valaki esetleg Balaton vagy a Velencei tó felé indul, akkor ne csak a törölközőt dobja be, hanem mindenféleképpen legyen az autóban egy karton víz is, és ne a csomagtartóban, hanem az utastérben. Ha valaki a hétvégén elakadna az M7-esen, ugye ott azért nagyobb torlódások szoktak kialakulni, akkor sajnos a tűző napon állva a víz szó szerint életmentő lesz számunkra. A kocsiba ülés előtt tehát ajtó kitár, forró levegő kienged, és csak utána a klíma, utána lehet majd biztonságosan elindulni. És mielőtt beülünk a 60 fokos kocsiba, tényleg fontos, hogy ezeket a lépéseket tegyük meg, mert az egészségünk érdekében is nagyon-nagyon fontos, illetve az autónak a hűtőrendszerét sem fogjuk túlterhelni.

0: Az Ergo dala után is szólnak a zenei kedvencek itt a vasárnap reggelben a 104.6-on. Úton útfélen csak a Best FM, némi útinformációval is érkezem. Valószínűleg kevesebb rendőrrel fogunk találkozni az út mellett most a jelenlegi hőségriadó miatt. Sőt, a következő egy hétre vonatkozó rendőri ellenőrzés is el fog maradni a hőségre való tekintettel. A rendőrség a saját kollégáinak a védelme érdekében döntött így. Ettől függetlenül nekünk ugyanolyan biztonságosan, odafigyelten, koncentráltan és a szabályokat betartva kell közlekednünk. Vigyázzon a magukra is, vezessenek óvatosan. És még egy új információ, hogy holnaptól egészen az év végéig áthelyezik a 60 utca megállót építkezési munkák miatt. Le fogják zárni a Nagy Imre utcán található 60 utca elnevezésű megálló helyet, és a munkák ideje alatt, tehát egészen az év utolsó napjáig az Osan vásárlói járatok a 100 méterrel előrébb kialakított ideiglenes megálló helyen állnak meg. Részletek a dkv.hu oldalon.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Hétvégén is. Ez a Best FM. Mindig veled.
1: Továbbra is életben van a harmadfokú hőségriasztás. Közel 200 millió forintos beruházással korszerűsítették a Pallagi úti idősek házát. Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk, erre figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Főleg az interneten kapható magyar nyelvű címke nélküli termékekkel lehet gond. Erről beszélt rádiónkban Strickler János, a járványügyi és infekciókontroll főosztály biológusa.
2: Kétféle veszélyt jelent az engedély nélküli termékek használata. Az egyik, hogy a riasztó hatás nem került bizonyításra, és lehet az is, hogy a termék alkalmazása veszélyes az egészségre nézve. Megtévesztők lehetnek a szúnyogriasztóként árusított karkötők, matricák, hajgumik. Néhány illóolajat is hirdetnek úgy, hogy bőrön történő használattal a szúnyogok riasztására alkalmasak, de ezeknek a használatától is tartózkodni kell, mert a szúnyogriasztás nem tartozik a rendeltetésszerű felhasználásukhoz.
1: 10 halálos baleset történt fél év alatt Hajdú-Bihar útjain. Az év első 6 hónapjában csaknem 500 ember sérült meg a megye közútjain. Közülük több mint 100-an súlyosan. A rendőrségi adatok szerint január és június között összesen 287 személyi sérüléses közlekedési baleset történt a megyében. A tragédiák között volt a Debreceni és Hosszúpályi közötti halálos karambol, a Sárrét udvari gázolás, valamint a Debrecent megrázó villamos baleset is, amikor egy kerékpárost gázolt halálra a szerelvény. A rendőrség továbbra is fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket, olvasható a Haonon. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, keddig marad érvényben a riasztás, figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
3: Összeomlik a testnek a hő szabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonban a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen embert semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne hagyjunk neki élni.
1: A hőség terhelheti meg a szervezetünket, legtöbb 39 Celsius fokot is mérhetünk, éjszakára sem hűl le jobban a levegő 18 foknál. Figyeljünk a megfelelő mennyiségű vízpótlásra, és ha tehetjük, maradjunk árnyékban.
0: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is vele.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Debrecen zenei kedvencei szólnak a hétvégén is, itt a 104.6-on, és tudom, hogy a kánikulában nagyon sok olyan dolog van, amit már kívülről tudunk, ilyen például az, hogy ígyunk sok folyadékot, lehetőleg vizet, ne hagyjunk senkit az autóban, maradjunk árnyékban. Viszont vannak olyan dolgok, amik ilyenkor elkerülhetik a figyelmünket. Például, hogy a nyári hőségben egy parkoló autóban az utastér akár 60-70 Celsius fokra is felmelegedhet. Ilyen körülmények között nem csak a tárgyak sérülhetnek, hanem egyes eszközök is nagyon komoly veszélyt jelentenek. Például a powerbank és egyéb lítium akkumulátoros eszközök. Túlzott hő károsíthatja ugye az akkumulátorokat, szélsőséges esetben pedig felfúvódhatnak, füstölhetnek, vagy akár sajnos ki is gyulladhatnak. Mobiltelefon, laptop, tablet, a magas hőmérséklet teljesen tönkreteszi ezeket az eszközöket is, úgyhogy semmiféleképpen ne hagyjuk az autóba. Nagyon fontos például arra is figyelnünk, hogy dezodorok, hajlakok vagy más nyomás alatt lévő palackok felhevülve akár fel is robbanhatnak. A legtöbb kézfertőtlenítő például 60-80%-os alkoholt tartalmaz, ezért gyúlékony folyadék. A forró autóban simán fel tud melegedni, semmiféleképpen ne hagyjuk ott. És persze ott vannak még ugye az öngyújtók. A bennük lévő gáz kitágulhat, ami miatt az öngyújtó szétnyílhat, vagy akár szét is robbanhat. Úgyhogy nagyon fontos, hogyha éppen ezekben a percekben parkoltunk le valahol, akár mondjuk a strand környékén, akkor szépen nézzük át az autót, hogy mi van benne, semmi ne maradjon, semmi olyan dolog ne maradjon ott, ami veszélyes lehet. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk a környezetünkre, próbáljuk meg átvészelni ezt a következő időszakot. Jó pihenést mindenkinek, ez a vasárnap délelőtt a Best FM rádióban a 104.6-on.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszáth Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
2: Tiszaajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tiszaajtóablak. Böszörményi út 178.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kós, kiadásai próbára teszik anyagi helyzetét, a nagyobb vásárlásokat halassza későbbre, és ne most tegye próbára a szerencséjét. Bika, partner kapcsolatában most is az a baj, hogy csak játszik a nagy gondolatokkal, bátran hagyatkozzon az érzelmeire, figyeljen értékei biztonságára. Ikrek, jó kapcsolatban van embertársaival, és ön is igényli a kedves bánásmódot, gyöngétségre vágyik, és most boldogságot jeleznek a csillagok. Rák, ebben a hónapban sokféle téma kap nyomatékot, és köztük az egyik legkellemesebb a romantika. Akár házas, akár társat keres, szerelmi élete kivirul. Oroszlán, várja önt egy szép románc lehetősége, eltúlzott reményeket táplál, de a kapcsolat, amilyen szenvedélyes, olyan kirészéletű is, rövid idő alatt elszáll. Szűz, talán éppen a megszorítások ösztönzik, hogy külön jövedelemhez jusson, bár ön még igazán nem panaszkodhat, lehet, hogy egy utazást el kell halasztania. Mérleg, ráébred arra, hogy a környezetében lévő emberek nem ugyanabban az ütemben haladnak, mint ön. Mielőtt téves következtetésre jutna, szerezzen be minden adatot, tájékozódjon alaposan. Skorpió, vallásos hajlama erősödik, ebben az esetben lényegtelen, hogy ön hívő vagy nem, a lényeg az, hogy jó szívű és adakozó. Nyilas, romantikus hangulatban van, sugárzik önről, hogy élete új boldogabb fordulatot vett. Bak, ha gyakrabban segítenék a csillagok úgy, mint most, akkor nem lennének beteljesületlen álmai. Ötletekben ma kimeríthetetlen, ne hagyja, hogy elbátortalanítsák. Ízöndő, erőfeszítéseit az élet minden területén siker koronázza, vigyázzon, ne forgácsolja szét az erejét. Alak, a halak nem csak a játékban, hanem a szerelemben is szerencsések. Ön is rendkívül találékony, bárkit meghódíthat, ám inkább saját párján próbálja ki a vonzerejét.
3: Touch this.

A legjobb zenék továbbra is itt a Best FM-en, a 104.6-on, és nagyon fontos odafigyelnünk arra, hogy a nagy hőségben nem csak ez jelent számunkra kockázatot, hanem az erős UVB sugárzás is. A Kunkaromet Nonprofit ZRT most közzétette, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás ellen, mert hogy konkrétan 10 perc alatt le lehet égni. A figyelmeztetés egészen pontosan úgy fogalmaz, hogy 11 és 15 óra között kerüljük a napozást, használjunk vállattakaró pólót, szalmakalapot és fényvédőkrémet. Ilyenkor tényleg nem mutaság, amikor azt mondjuk, hogy a fényvédőkrémet azt így 2-3 óránként érdemes újra kenni, főleg akkor, hogyha a medence mellett vagyunk és folyamatosan vízesek leszünk, akkor is, ha vízálló, 2-3 óránként folyamatosan kenjük újra. Nem csak az arcunkat, a testünk minden egyes területét. Nyilván, aki olyan építkezésen dolgozik, akkor nekik is nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket használják, mert hogy hangsúlyozták, hogy ez az UV-sugárzás erősség a nyári időszakban rövid idő alatt is olyan bőrkárosodásokat okozhat, ami később tragédiához is vezethet. Ezért a megfelelő öltözet és a fényvédő készítmények használata az elengedhetetlen. Egyébként a várható UVB-sugárzás részletes területi elosztása folyamatosan nyomon követhető a szervezeti hivatalos UV előrejelző oldalon, ahol az aktuális értékek és előrejelzések is elérhetők. Figyeljünk oda magunkra, az egészségünk a legfontosabb.

A legjobb zenét továbbra is a Best FM Debrecen zenei repertoárjában szólnak itt a 104.6-on. És hát nézzük, hogy kik is ünnepelnek, mert hogy nagyon-nagyon sok nevezettünk van így augusztus 2-án. bestfmdebrecen.hu oldalon lehet ugye nevezni a névnaposokat, születésnaposokat, házassági fordulósokat már akár a jövő hétre is. Seyfert Zsolt mindenféleképpen esélyes, ugyanis a felesége Szilvi döntött úgy, hogy benevezi a torta sorsonásra. És a legjobb döntés volt az életében az, hogy igent mondtam neki. Kívánok nagyon boldog születésnapot még, természetesen velem és egyre bővülő családdal, millió puszi a másik feled. Gali Tibor is ünnepel, a lánya köszönti, Kádár Gyulánét pedig egy barát házas pár, legyen egészséged, boldogságod és legyél mindig nagyon vidám. Pintje Luca, 15 éves, orvos szeretne lenni, és ennek megfelelően választott magának gimnáziumot is, amit már nagyon-nagyon vár. Mindemellett szeret horgászni, illetve volt már az édesapjával vadászni is. Na, Luca, majd mindenről kikérdezlek, hogyha esetleg nálad fog sörögni a telefon. Salánki Annát Enzsi mama köszönti a 16. születésnapján, Tar Dórát pedig anya és apa a 25-en. Szabó Andrást a párja Ancsa nevezte, nagyon szeretném köszönteni a páromat, aki 2 hónapja a férjem is. Aztán Szarvas Józsefet a felesége Anikó és a lánya szintén Anikó köszöntik, Katona Attilát a fiai, a feleség Zsombor és Kristóf, Dancsó Sándorné is ünnepel, boldog születésnapot kívánunk Galabons Izabellának, Kovácsné Szunai Ildikónak, Szűcs Istvánnak. Na de vajon ki fog ünnepelni egy torta mellett, amit most a Monami kávézó és cukrászda állított össze, egy mohítós torta ebben a nagy melegben, természetesen Virgin Mojito, tehát alkoholmentes. Meglátjuk, meglátjuk, már hívom is a nyertesünket.

0: Salutasse.
1: Halló, halló, Molnárné Hart Gabriella?
0: Igen, igen.
1: Kedves Gabriella, hogyan indult ez a nap ebben a nagy hőségben?
0: Hát, lustálkodva, őszintén megmondom.
1: Ez nem is baj, tökéletes program szerintem így vasárnap. És lesz még valami más ezen kívül? Pihenésen kívül?
0: Hát, nem tudom. Remélem, hogy meglep a férjem valamivel. Uh-huh. Őszintén szólva erre számítok. De olyan nagy terv nincs, mivel nagyon-nagyon meleg van. Szerintem mindenkit megvisel.
1: Ez biztos, de én azt gondolom, hogy... A férje, én azt gondolom, hogy biztos, hogy készül valamivel.
0: Annyira megilletettem, és meg vagyok egy kicsit szedtem.
1: Semmi probléma.
0: Nem számítottam ilyen meglepetésre.
1: Na, ez lett volna a következő kérdésem is, hogy Gabriellának volt-e már hasonló meglepetésben része?
0: Nem igazán.
1: Nem, de akkor sejti, hogy mi lehet ez a meglepetés, és miért igen, beszélgetünk?
0: Most már sejtem, igen.
1: Na, honnan telefonálhatok én?
0: Beszefel.

0: 12-es Gabriella Morvai és Szűcs Enikő vagyok a Best FM rádiótól, és nagyon-nagyon sok boldog születésnapot szeretnék kívánni.
1: Kedves Enikő, köszönöm szépen. Rég volt élni a minden
0: részben. Nagyon-nagyon örülök neki. Nagyon sok boldog születésnapot kívánok, és remélem tényleg, hogy sikerült a mai napot szebbé tennem.
1: Mindenképpen. Nagyon köszönöm.
0: Ennek örülök. A Monami kávézó és cukrászdából egyébként érkezik egy torta, egy mohítós torta egyébként, alkoholmentes természetesen, de szerintem ebben a nagy melegben tökéletes választás.
1: Hát biztosan. Nagyon-nagyon köszönöm.
0: Nagyon szívesen, boldog születésnapot.

0: Napfény, zene, jó hangulat, és a Best FM.
1: Debrecen is csatlakozik az energiatakarékossági intézkedésekhez, zöldebb és virágosabb lehet a bentér. Akcióban a fogyasztóvédelem, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Debrecen is csatlakozik az energiatakarékossági intézkedésekhez. Augusztus 2-a és 15-e között ideiglenesen több városi épület díszkivilágítását is kikapcsolják, hogy csökkentsék a villamos energiarendszer terhelését. Az intézkedés egyebek mellett a református nagy templomot és a Déri múzeumot is érinti. A közvilágítás azonban változatlanul működik. Emellett a Dósanádor téri és a Halközi szökőkutak kivételével a városi szökőkutaknál leállítják a víz, a fény és hangjátékokat. Így a Kött Színház vetítése és a lézer show-ja is szünetel. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a kora esti órákban lehetőség szerint mérsékelje a villamos energiafelhasználást, ezzel is segítve az ország energiaellátásának biztonságát. Zöldebb és virágosabb lehet a BEM tér. A következő hetekben elindulhat a BEM téri park felújításának közbeszerzési eljárása. A 605 millió forintos beruházás uniós forrásból és magyar állami társfinanszírozással valósulhat meg. A fejlesztés célja, hogy a park korszerűbbé és vonzóbbá váljon, miközben több zöld felületet és virágos részt alakítanak ki. A felújítás során kiemelt figyelmet kapnak a téren található emlékművek is. Megújul a könyvtár előtti tér, erősítik a kapcsolatot az épület és a park között, valamint a Nyíl utca által kettéválasztott területet egységes, jól használható közparkká alakítják, írja a De Hír. Történelmi mélyponton a Dráva vízállása Eszéknél. A folyón mínusz 186 cm-es vízállást mértek, ami a legalacsonyabb érték a helyi mérések kezdete óta. Az apadó vízből hajóroncsok, régi építmények maradványai és más eddig rejtve maradt tárgyak bukkantak elő. A rendkívül alacsony vízszint miatt a nagyobb hajó közlekedése leállt, a kompjáratot pedig ideiglenesen felfüggesztették. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a látványosság komoly veszélyeket is rejt. A mederből háborús robbanó szerkezetek, fegyverek és egyéb akadályok is előkerülhetnek, ezért fokozott óvatosságra intik a folyó közelében tartózkodókat. Akcióban a fogyasztóvédelem, a nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényderítettek. Az első hónapban csaknem 600 helyszínen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A higiénikus kézmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték. Fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takarítatlanság merült fel, műszaki hiányosságok, vagy a kézmosószerek hiánya. 15 vendéglátó egység működését ideiglenesen fel kellett függeszteni, hiszen olyan higiéni problémák merültek fel, amelyek már a fogyaszt egészségét is veszélyeztethették volna.
1: A hőség terhelheti meg a szervezetünket, legtöbb 39 Celsius fokot is mérhetünk, éjszakára sem hűl le jobban a levegő 18 foknál. Figyeljünk a megfelelő mennyiségű vízpótlásra, és ha tehetjük, maradjunk árnyékban.
2: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is vele.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Itt a Best FM Debrecen, a zene rádiója a 104.6-on. Nagyon fontos dolog az, hogy figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű vízfogyasztásra, mert hogy lehet sok mindenki a fejfájást arra fogja, hogy ó, most az idő, ó, most a meleg, ó, most fáradt vagyok. A fejfájást tényleg mindenre rá tudjuk húzni. Viszont, ha dehidratáltak vagyunk, akkor az első jel az, hogy elviselhetetlen, lüktető fejfájásunk van. Hogyha ezt valóban a vízhiány okozza, akkor rövid időn belül elmúlik, hogyha iszunk egy jó nagy pohár vizet. Amit nem tudunk még arról, hogy a dehidratációnak milyen jelei vannak, vagy nem feltétlen gondolnánk rá, a vastagbélben vannak vízreceptorok, és ezek vizet vonnak el a szervezetből, hogy a széklet puhább legyen, és ha nem kap elég folyadékot, akkor a székrekedés is gyakori mellékhatás lehet, ami hasi fájdalommal, görcsökkel, emésztési panaszokkal járhat. És a folyadékvesztesség a vér térfogatának a csökkenéséhez is vezethet, ami túlzott nyomást gyakorol a szívre, azért, hogy oxigént és tápanyagokat juttasson a szervekhez, beleértve nyilván az izmokat is. Szóval, hogyha nem pótoljuk megfelelően a folyadékbevitelt, az energiaszintünk lezuhan, fáradtságot, tompább agyműködést tapasztalhatunk, és ha azt gondoljuk, hogy hiába ittunk meg 3 kávét, mégis fáradtak vagyunk, akkor próbáljuk ki, hogy a kávé helyett inkább vizet iszunk, hiszen a kávé amúgy is vízelvonó. És hát hajlamosak vagyunk összetéveszteni sajnos a szomjúságot az éhséggel, és emiatt pont akkor eszünk, amikor valójában egy jó nagy pohár vizet kellene elkortyolgatnunk. Szóval próbáljuk ki, hogy amikor úgy gondoljuk, hogy ennünk kellene valamit, pedig mondjuk egy órája ebédeltünk, akkor inkább igyunk sok-sok folyadékot, és már is meglátjuk, hogy csak az agyunk játszott velünk, vagy valóban éhesek vagyunk. Általában egyébként a szomjúság a ludas a végén.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Mi tudjuk, hogy jövő héten velünk húzod a hétvégét Hajdúbeszörményben. Traktorhúzás.hu

A jó zenék otthona, ez a Best FM itt a 104.6-on, és hát a nyári hőségben nem csak a bőrünket, hanem a szemünket is érdemes védeni. A megfelelő napszemüveg nem csupán divatos kiegészítő, hanem fontos egészségvédelmi eszköz. Ezért érdemes olyan modellt választani, ami 100%-os UVA és UVB szűréssel rendelkezik, mert ugye ez segít megóvni a szemet a káros napsugaraktól. Sokan egyébként azt gondolják, hogy a sötétebb lencse az automatikusan jobb védelmet jelent, pedig nem a lencse színe, hanem itt az UV-szűrés minősége a döntő. Tehát, ha a napszemüveg nem megfelelő, a pupilla kitágulhat, a sötét lencse mögött így még több káros sugárzás juthat a szembe. Tehát autóvezetéshez, vízparton vagy kirándulás közben különösen hasznos lehet a polarizált lencse, mert csökkenti a tükröződést és javítja a látáskomfortot. Plusz az is jó, hogyha a keret jól illeszkedik, kényelmes és lehetőleg oldalról is védi a szemünket. A jó napszemüveg tehát egyszerre óvja a szemegészségét és csökkenti a vakítófényt, kényelmesebbé teszi a látást, és hát hosszú távon is hozzá tud járulni ahhoz, hogy megőrizzük a szemünk épségét. Nyáron pontosan ezért érdemes ugyanúgy alapfelszerelésként tekinteni, mint a naptej vagy a megfelelő folyadékpótlás és a jó minőségű napszemüveg. Ez kiemelt. When I met you

0: A K. Kevin és Ede Junior 3-asa közben írt nekem Peti, hogy a budai Nagyantalon nem aktív a Trafibox, ettől függetlenül figyelnünk kell.
1: A Trafibox információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Köszönöm az infókat, ugye, ahogy korábban is említettem, az ellenőrzés, ami augusztus első hetén lett volna, közúti ellenőrzés, nagyobb razzia az utakon, az a nagy hőségre való tekintettel el fog maradni. Nyilván ez teljesen érthető. Ettől függetlenül nekünk ugyanúgy be kell tartani a szabályokat. Óvatosan, biztonságosan közlekedjünk.

A legjobb zenék továbbra is itt a Best FM-en, a 104.6-on, és még mielőtt indulna a déli kívánság műsor, a névnaposokat, házassági évfordulósokat szeretném meglepni. Egy valakit biztosan, mert hogy sorsolok, valaki elviszi a melancs cukrászda nyereményét. Ez egy nagyon szerencsés meglepetés, mert hogy Csutak Lehelt köszönti a felesége, de az üzenetben ott van, hogy névnapot és évfordulót is ünneplünk augusztus 2-án, tehát házassági évfordulósok is vagytok. Hát szívből gratulálok nektek, Lehel, Csutak Lehel, neked pedig szívből boldog névnapot. A melancs cukrászdában ma meg is tudjátok ünnepelni, sütemény és kávé az ajándékotok.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Debrecen lett a legerősebb vidéki gazdasági központ, elérhető marad a Ciprusra közlekedő közvetlen repülőjárat. Folytatódik a hőség. Köszöntöm, Ármán Ivi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Elérhető marad a Ciprusra közlekedő közvetlen repülőjárat, számolt be róla a dehir.hu. A légitársaság meghosszabbította a Debrecen és Lárnaka között közlekedő járat működését, így a térségből továbbra is egyszerűen elérhető marad a népszerű Unión és Euróövezeten belüli mediterrán úti cél. A közvetlen összeköttetés nem csak a turisztikai lehetőségeket bővíti, hanem tovább erősíti a debreceni repülőtér szerepét is a régió nemzetközi kapcsolataiban. Ciprus az elmúlt években egyre kedveltebb úti céllá vált a magyar utazók körében, köszönhetően kedvező éghajlatának és gazdag kulturális örökségének. Debrecen lett a legerősebb vidéki gazdasági központ a helyi iparűzési adóbevételek alapján. A Cívisváros megelőzte Győrt, Székesfehérvárt és Kecskemétet. Debrecen tavaly több mint 38 milliárd forint iparűzési adóbevételt ért el, ami több mint 3,5-szerese a 2014-es összegnek. A növekedéshez az elmúlt évek nagy beruházásai, köztük a BMW, a CATL, a Szemkorp és a Richter fejlesztései is hozzájárultak. Az egyfőre jutó iparűzési adóbevétel alapján Debrecen már az ország élmezőnyéhez tartozik így, mutat rá a dehír. Tovább nő a nemzetközi hallgatók száma a Debreceni Egyetemen. A 2026-2027-es tanévben várhatóan több mint 7800 külföldi hallgató tanul majd az intézményben. A Nemzetközi Oktatást Koordináló Központ adatai szerint szeptemberben több mint 2300 fiatal kezdi meg tanulmányait az első évfolyamokon és az előkészítő képzéseken. A jelentkezések száma rekordot döntött, több mint 49000 pályázat érkezett, a több mint 100 angol nyelvű képzésre. A növekedéshez a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram népszerűsége is hozzájárult. Ennek keretében idén 688 hallgató kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen állami támogatással, közölte az intézmény. Száraz napos időre számíthatunk, perzselő hőséggel, akár 39 Celsius fokot is mutathatnak a kijelzők. A meteorológusok arra figyelmeztetnek, a hőség megterhelheti a szervezetünket. Ha tehetjük, maradjunk árnyékban, és ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről, lehetőleg a tiszta vízről.
2: Célállomás Debrecen. Pozíció 104.

Best FM itt a 104.6-on és a Déli Kívánság műsor szakatol, így augusztus 2-án. Írt nekem Anna a 3933-1046-ra, hogy Petinek szeretne üzenni. Szeretném neki megköszönni, hogy mindig számíthatok rá, akár jó, akár nehéz napjaim vannak. Remélem, hogy a következő dal mosolyt csal az arcodra, és emlékeztet majd arra, hogy mennyire fontos vagy nekünk. Vigyázz magadra! Egyébként most indult egy hosszú útra, úgyhogy ezért is szeretnék neki egy kis plusz energiát. Peti, akkor érkezik neked a dal, én pedig várom a továbbiakat akár az 500-540-es telefonszámon is.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Meleged van? Tisza ajtóablak! Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak! Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak!

0: zenét szólt már.
1: És te üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500 540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104.

Hétvégén is csak is a legnagyobb kedvencek szólnak a Best FM rádióban. Kaptam egy üzenetet Zolitól, hogy Évának szeretne üzenni. Köszönöm a sok türelmet, a szeretetet és azt, hogy minden nap mellettem állsz. Ez a dal most csak neked szól, mert nélküled sokkal szürkébb lenne az életem. Nagyon szeretlek. Egyébként Évi dolgozik úgy, hogy a munka mellé szól neki a plusz energia.

Best FM Debrecen itt a 104.6-on, 3933-1046. Itt kaptam egy üzenetet Balázstól, aki Kis Attilának szeretne üzenni. Ati, sok sikert kívánok neked az új munkahelyeden. Tudom, hogy megállod a helyed, mert mindig jó és kitartó voltál. Remélem, hogy a holnapi nap könnyedén indul, ez a dal pedig feldobja a napodat. Baráti ölelés, Balázs. Sok sikert kívánunk akkor mi is az új munkahelyen, így a holnapi munkakezdéshez.

0: rádiót hallgat. Mondja meg nyugodtan.
1: A Best FM-et.
2: Továbbra is életben van a harmadfokú hőségriasztás. Közel 200 millió forintos beruházással korszerűsítették a Pallagi úti idősek házát. Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk, erre figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Főleg az interneten kapható magyar nyelvű címke nélküli termékekkel lehet gond. Erről beszélt rádiónkban Strickler János, a járványügyi és infekciókontroll főosztály biológusa.
3: Kétféle veszélyt jelent az engedély nélküli termékek használata. Az egyik, hogy a riasztó hatás nem került bizonyításra, és lehet az is, hogy a termék alkalmazása veszélyes az egészségre nézve. Megtévesztők lehetnek a szúnyogriasztóként árusított karkötők, matricák, hajgumik. Néhány illóolajat is hirdetnek úgy, hogy bőrön történő használattal a szúnyogok riasztására alkalmasak, de ezeknek a használatától is tartózkodni kell, mert a szúnyogriasztás nem tartozik a rendelkezésre. Felhasználásukhoz.
2: 10 halálos baleset történt fél év alatt Hajdú-Bihar útjain. Az év első 6 hónapjában csaknem 500 ember sérült meg a megye közútjain. Közülük több mint 100-an súlyosan. A rendőrségi adatok szerint január és június között összesen 287 személyi sérüléses közlekedési baleset történt a megyében. A tragédiák között volt a Debrecen és Hosszúpályi közötti halálos karambol, a Sárrét udvari gázolás, valamint a Debrecen megrázó villamos baleset is, amikor egy kerékpárost gázolt halálra a szerelvény. A rendőrség továbbra is fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket, olvasható a Haonon. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, keddig marad érvényben a riasztás, figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
4: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonban a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen embert semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne hagyjunk neki élni.
2: A hőség terhelheti meg a szervezetünket, legtöbb 39 Celsius fokot is mérhetünk, éjszakára sem hűl le jobban a levegő 18 foknál. Figyeljünk a megfelelő mennyiségű vízpótlásra, és ha tehetjük, maradjunk árnyékban.
1: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
0: Ön kérte már kedvencét?
1: Hívja az 505.

0630 2010 9436. Kati itt írt nekem, hogy sziasztok, Zsófinak szeretnék üzenni, boldog születésnapot kívánok. Köszönöm, hogy ilyen jó barát vagy. Maradj mindig olyan vidám és kedves, amilyennek ismertünk. A tegnapi nap szerintem megkoronázta az elmúlt időszakot számunk, de ez a dal most nagy szeretettel érkezik hozzá, tökéletes lezárással legyen a hétvégének.

0: minden otthonban.
1: Best FM.
2: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
3: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
4: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol. A

Ezt a Femdebrecen itt a 104.6-on. Farkas Eszter írt nekem, hogy sziasztok, Horváth Bencinek szeretnék üzenni, hogy bár már most kevesebbet találkozunk, sokat gondolok rá. Köszönöm, hogy mindig meghallgatott és bátorított. Remélem, hogy hamarosan bepótoljuk az elmaradt beszélgetéseket. A következő dal pedig neked szól, tudod, hogy miért. Bence, érkezik a kedvenced.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.

írt nekem a 39-33-104-6-ra, hogy Kassa Tibi és Dér Henny közösét szeretné Eszternek, a barátnőjének. Üzenet nincs, a dalban minden benne van. Nos, ezzel a dallal zárom az órát, mert hogy véget ért a déli kívánság műsor. Szuper volt együtt rádiózni egész hétvégén, jövő héten találkozunk majd, és érkezik majd a top 40, az Euró top 40, és kíváncsian várjuk, hogy kik lesznek, vagy ki lesz az új belépő, úgyhogy 2 óra után csak megézzenek velünk, pihenjenek velünk, és vigyázzanak magukra mindenféleképpen. Morvai Szűcs Nikő vagyok.

0: a munka is jobban pörög.
1: A munka is jobban pörög.
0: Best FM.
1: Best FM.
0: Ha kell a plusz energia.
2: Debrecen is csatlakozik az energiatakarékossági intézkedésekhez, zöldebb és virágosabb lehet a BEM tér. Akcióban a fogyasztóvédelem, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Debrecen is csatlakozik az energiatakarékossági intézkedésekhez. Augusztus 2-a és 15-e között ideiglenesen több városi épület díszkivilágítását is kikapcsolják, hogy csökkentsék a villamos energiarendszer terhelését. Az intézkedés egyebek mellett a református nagytemplomot és a déri múzeumot is érinti. A közvilágítás azonban változatlanul működik. Emellett a Dósanádor téri és a Halközi szökőkutak kivételével a városi szökőkutaknál leállítják a víz, a fény és hangjátékokat, így a Kötszínház vetítése és a lézersója is szünetel. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a kora esti órákban lehetőség szerint mérsékelje a villamos energiafelhasználást, ezzel is segítve az ország energiaellátásának biztonságát. Zöldebb és virágosabb lehet a BEM tér. A következő hetekben elindulhat a BEM téri park felújításának közbeszerzési eljárása. A 605 millió forintos beruházás uniós forrásból és magyar állami társfinanszírozással valósulhat meg. A fejlesztés célja, hogy a park korszerűbbé és vonzóbbá váljon, miközben több zöld felületet és virágos részt alakítanak ki. A felújítás során kiemelt figyelmet kapnak a téren található emlékművek is. Megújul a könyvtár előtti tér, erősítik a kapcsolatot az épület és a park között, valamint a Nyíl utca által ketté választott területet egységes, jól használható közparkká alakítják, írja a De Hír. Történelmi mélyponton a Dráva vízállása Eszéknél. A folyón mínusz 186 cm-es vízállást mértek, ami a legalacsonyabb érték a helyi mérések kezdete óta. Az apadó vízből hajóroncsok, régi építmények maradványai és más eddig rejtve maradt tárgyak bukkantak elő. A rendkívül alacsony vízszint miatt a nagyobb hajó közlekedése leállt, a kompjáratot pedig ideiglenesen felfüggesztették. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a látványosság komoly veszélyeket is rejt. A mederből háborús robbanó szerkezetek, fegyverek és egyéb akadályok is előkerülhetnek, ezért fokozott óvatosságra intik a folyó közelében tartózkodókat. Akcióban a fogyasztóvédelem, a nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényderítettek. Az első hónapban csaknem 600 helyszínen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A higiénikus kézmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, kiválók és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takarítatlanság merült fel, műszaki hiányosságok, vagy a kézmosószerek hiánya. 15 vendéglátó egység működését ideglenesen fel kellett függeszteni, hiszen olyan higiéni problémák merültek fel, amelyek már a fogyaszt egészségét is veszélyeztethették volna.
2: A hőség terhelheti meg a szervezetünket, legtöbb 39 Celsius fokot is mérhetünk, éjszakára sem hűl le jobban a levegő 18 foknál. Figyeljünk a megfelelő mennyiségű vízpótlásra, és ha tehetjük, maradjunk árnyékban.
0: A hírek után
1: indul
4: Are you ready?
1: Az Eurotop 40.

0: Fütyörészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója. Eurotop 40. A 38.

0: Bemutatjuk.
1: Bemutatjuk a jövő slágereit.
0: A jövő slágereit.
2: A Best FM-en. Új belépő az Eurotop 40-ben.
1: A 35.

A most hallott Baker Street című dalt egy amerikai szavazáson a legismertebb szaxofonon eljátszott zenei betétnek szavazták meg, amit eredetileg nem is szaxofonon játszottak volna, csak a lemezfelvételnél a szólógitáros nem volt elérhető, és a szaxofonosnak az az ötlete támad, hogy amíg nincs meg a gitárbetét, addig feljátsza ő. Akkor még nem sejtette, hogy ez egyik legtöbbet feldolgozott dal lesz a világon. Egy Oscar-díjas színésznővel és egy kiváló énekessel folytatódik az Eurotop 40, és egy olyan dallal, amelyet eredetileg Frank Sinatra és lánya Nancy Sinatra adott elő 1967-ben. 2001-ben Robbie Williams brit popénekes énekelte fel a Something Stupid-et Nicole Kidman ausztrál színésznővel közösen. A dal felkerült Williams 2001-es albumára és az év végére a brit slágerlista élére is. A bűbájos dal Európában is Robbie Williams legjobban eladott kislemeze lett.

0: Vidám zenék a munkalendületéhez.
1: A munkalendületéhez.
0: Ez
1: a Best FM. A kedvencek rádiója.
0: Stream Top 40.
1: A 31.

0: Mutatjuk a trendet. Mutatunk egy újdonságot. Mert tudod,
1: ez a Best FM. Új belépő az Eurotop 40-ben.
0: A 30

0: Eurotop 40.
1: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hajd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata, és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.
3: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha a megjelölt keretek közül választ. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.
4: Bennünk, BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmw.jobs.hu.
0: Egy kontinens.
5: Egy slágerlista.
0: Európa legjobbjai.
5: Európa 40.
0: A 29. We were

1997-ből szólt az Örökre ölejárt című dal Kozsó egykori lánycsapatától, a Bestiáktól, akiknek ekkor jelent meg első albumuk, amely Aranzsiráv díjat nyert az év legsikeresebb felfedezettje kategóriában. Két év múlva pedig már arról szóltak a hírek, hogy szakított a producerükkel, Kozsóval, aki ezek után beperelte őket az elmaradt haszon miatt. A pert végül a Bestiák nyerték meg, 2001-ben pedig feloszlottak. A lányok után pedig érkezzen egy fiatalember, aki nem más, mint Gáspár Laci, akinek 2006-ban megjelent harmadik albumáról hallgatjuk meg az És mégis forog a föld című dalát. Gáspár Laci dolgozott már útépítőként, gyertyaöntőként, volt bányász, festő és villanyszerelő, és egy bútorgyárban is kipróbálta magát, ám végül az éneklést választotta. This is another black man's mask.

0: Eurotop 40.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Meleged van? Tisza ajtóablak. Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak. Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak.
1: Reklámot hallottak.
4: Debrecen lett a legerősebb vidéki gazdasági központ, elérhető marad a Ciprusra közlekedő közvetlen repülőjárat. Folytatódik a hőség. Köszöntöm, Ármán Ivi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
4: Elérhető marad a Ciprusra közlekedő közvetlen repülőjárat, számolt be róla a dehir.hu. A légitársaság meghosszabbította a Debrecen és Lárnaka között közlekedő járat működését, így a térségből továbbra is egyszerűen elérhető marad a népszerű unión és euróövezeten belüli mediterrán úti cél. A közvetlen összeköttetés nem csak a turisztikai lehetőségeket bővíti, hanem tovább erősíti a debreceni repülőtér szerepét is a régió nemzetközi kapcsolataiban. Ciprus az elmúlt években egyre kedveltebb úti céllá vált a magyar utazók körében, köszönhetően kedvező éghajlatának és gazdag kulturális örökségének. Debrecen lett a legerősebb vidéki gazdasági központ a helyi iparűzési adóbevételek alapján. A Cívisváros megelőzte Győrt, Székesfehérvárt és Kecskemétet. Debrecen tavaly több mint 38 milliárd forint iparűzési adóbevételt ért el, ami több mint 3,5-szerese a 2014-es összegnek. A növekedéshez az elmúlt évek nagy beruházásai, köztük a BMW, a CATL, a Szemkorp és a Richter fejlesztései is hozzájárultak. Az egyfőre jutó iparűzési adóbevétel alapján Debrecen már az ország élmezőnyéhez tartozik így, mutat rá a dehír. Tovább nő a nemzetközi hallgatók száma a debreceni egyetemen. A 2026-2027-es tanévben várhatóan több mint 7800 külföldi hallgató tanul majd az intézményben. A Nemzetközi Oktatást Koordináló Központ adatai szerint szeptemberben több mint 2300 fiatal kezdi meg tanulmányait az első évfolyamokon és az előkészítő képzéseken. A jelentkezések száma rekordot döntött, több mint 49000 pályázat érkezett, a több mint 100 angol nyelvű képzésre. A növekedéshez a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram népszerűsége is hozzájárult. Ennek keretében idén 688 hallgató kezdheti meg tanulmányait a debreceni egyetemen állami támogatással, közölte az intézmény. Száraz napos időre számíthatunk, perzselő hőséggel, akár 39 Celsius fokot is mutathatnak a kijelzők. A meteorológusok arra figyelmeztetnek, a hőség megterhelheti a szervezetünket. Ha tehetjük, maradjunk árnyékban, és ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről, lehetőleg a tiszta vízről.
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
5: Most is veled.
0: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéig.
2: A 28.

0: van a táj.
1: Egy újabb topsláger.
2: Újabb topsláger.
3: A Best FM-en.
2: A Best FM-en.
1: Európa
3: 1-en. A 25.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
2: Eurotop 40. A 23.

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have
1: A teljes érzelmi skálát megjárta az 53 évesen elhunyt George Michael, és ezt képes volt a dalaiba is belevinni. Roman Polanski rendezőzés megiklette a Keserű méz című filmben George Michael imént hallott Fate című dala. A felszabadult hangulat mindenkinek mást akar, van akinek egy autózást, egy nyaralós délutánt, vagy esetleg egy nyári flörtöt. A 2004-es év egyik nagy nyári slágerével haladunk tovább itt az Eurotop 40-ben, amely 50 Cent, az amerikai rapper szerzeménye, akit még Eminem és Dr. Dre fedezett fel. 50 Cent az ő segítségükkel a világ egyik legnépszerűbb hip-hop előadója lett, azóta pedig már több nagy sikerű filmben is szerepet kapott. 2013-ban jelent meg debütáló albuma, ezen szerepelt az egyik legnépszerűbb dala, a most következő P.I.M.P.

0: Velünk repül a munkaidő. Repül a munkaidő.
1: Ez a Best FM.
0: A Best FM. Európa 40.
1: A 19.

0: Eurotop 40. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Aranyfény nyári este és prémium pezsgők. Július 10-én pénteken 17 órától. Naplementés pezsgőkóstoló a Tubatanyán. Fedezd fel a nyár legízletesebb buborékait, és kattints velünk a nyár legszebb pillanataira. Foglald le helyed még ma. Tubatanya, ahol az élmények pezsgésbe kezdenek.
3: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
4: Mi tudjuk, hogy jövő héten velünk húzod a hétvégét hajdúböszörményben. Traktorhúzás.hu.
5: Reklámot hallottak.
6: Egy kontinens.
7: Egy slágerlista.
8: Európa legjobbjai.
9: Európa 40. A 17.

magyar tenger, vagyis a Balaton évtizedek óta szolgál témaként a popzenei előadók számára. A legjobb balatoni slágerek közül hallottuk a Forest Club Balatoni Lász című dalát, amely az Irigy Hónajmirigyet is megiklette, így az 1997-es paródia változata legalább akkora sikert aratott a hallgatók körében, mint az eredeti dal. Egy Debrecenhez kötődő csapattal megyünk tovább, azaz Szabó Balázs bandája érkezik, akinek frontembere a csapat névadója Debrecenben járt középiskolába, méghozzá a református gimnáziumba, majd 2005-ig a debreceni Vojtina Báb Színház tagja volt. Élet elvitelre című albumuk egy csapással zenei fősodorba emelte őket, most következő Bájoló című daluk pedig Radnóti Miklós verse alapján készült.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
2: Reklámot hallottak.
3: Továbbra is életben van a harmadfokú hőségriasztás. Közel 200 millió forintos beruházással korszerűsítették a Pallagi úti idősek házát. Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk, erre figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Főleg az interneten kapható magyar nyelvű címke nélküli termékekkel lehet gond. Erről beszélt rádiónkban Strickler János, a járványügyi és infekciókontroll főosztály biológusa.
4: Kétféle veszélyt jelent az engedély nélküli termékek használata. Az egyik, hogy a riasztó hatás nem került bizonyításra, és lehet az is, hogy a termék alkalmazása veszélyes az egészségre nézve. Megtévesztők lehetnek a szúnyogriasztóként árusított karkötők, matricák, hajgumik. Néhány illóolajat is hirdetnek úgy, hogy bőrön történő használattal a szúnyogok riasztására alkalmasak, de ezeknek a használatától is tartózkodni kell, mert a szúnyogriasztás nem tartozik a rendeltetésszerű felhasználásukhoz.
3: 10 halálos baleset történt fél év alatt Hajdú-Bihar útjain. Az év első 6 hónapjában csaknem 500 ember sérült meg a megye közútjain. Közülük több mint 100-an súlyosan. A rendőrségi adatok szerint január és június között összesen 287 személyi sérüléses közlekedési baleset történt a megyében. A tragédiák között volt a Debrecen és Hosszúpályi közötti halálos karambol, a Sárrét udvari gázolás, valamint a Debrecent megrázó villamos baleset is, amikor egy kerékpárost gázolt halálra a szerelvény. A rendőrség továbbra is fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket, olvasható a Hahonon. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, keddig marad érvényben a riasztás, figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
5: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonban a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen embert semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne adjunk neki inni.
3: A hőség terhelheti meg a szervezetünket, legtöbb 39 Celsius fokot is mérhetünk, éjszakára sem hűl le jobban a levegő 18 foknál. Figyeljünk a megfelelő mennyiségű vízpótlásra, és ha tehetjük, maradjunk árnyékban.
0: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
6: Most is veled.
7: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi. A 16.

A most hallott Gombi Dance Band a 70-es évek végén alakult német könnyűzenei együttes. A banda tagsága az évek folyamán többször is változott, ám frontemberük Oliver Bent a zenekar alapítója maradt. Zenéjük a Karibi-szigetvilág forró ritmusait elegyítette az eurodiszkó dallamosságával. A Gombi Dance Band a 80-as évek elején volt igazán népszerű, dalaikat akkoriban sokat játszották a diszkókban és a rádióállomások könnyűzenei műsoraiban. Több ízben pedig feléptek Magyarországon is. Alex Gaudino olasz DJ és producer Destination című sláger érkezik 2008-ból, amely valódi áttörést hozott a lemezlovasnak. Az imént hallott dalban közreműködött Crystal Waters, Amerika énekesnő, a felvétel pedig Európa szerte a slágerlisták élére került. A szám Magyarországon is jól teljesített, összesen 35-et töltött a Mahasz Rádiós Top 40-ben.

A Groove House 10 éves fennállása alatt számos kiváló slágert adott a közönségüknek, akik a tínédzserektől egészen az idősebb korosztályig képviseltették magukat a rajongói táborban. Egyik legsikeresebb daluk a Hajnal lett, de nevükhöz fűződnek olyan slágerek is, mint például a Hol vagy nagy szerelem, a Vándor, az Ébredj mellettem, vagy éppen a most halott Tűz és víz című dal is. Most következő dalunkat egy 1986-ban történt sajnálatos tragédia ihlette, méghozzá a 85-ben szépségkirálynőnek megválasztott Molnár Csilla öngyilkossága, aki mindössze 17 évesen a hirtelen jött népszerűség buktatóit képtelen volt elviselni, ezért szülei házában halálos adag gyógyszert vett be, életét pedig már nem tudták megmenteni. A fiatal szépség emlékére született most következő dalunk, amelynek szerzője Mennyhárt János, a dal előadója pedig Homonyik Sándor, ez pedig az Álmodj királylány, ez szól Molnár Csilla emlékére, itt a Best FM-en.

0: Eurotop 40. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
3: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha megjelölt keretek közül választ. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.
4: Hagyd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.
5: Reklámot hallottak.
6: Debrecen is csatlakozik az energiatakarékossági intézkedésekhez, zöldebb és virágosabb lehet a BEM tér. Akcióban a fogyasztóvédelem, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
7: Hírek a Best FM-en.
6: Debrecen is csatlakozik az energiatakarékossági intézkedésekhez. Augusztus 2-a és 15-e között ideiglenesen több városi épület díszkivilágítását is kikapcsolják, hogy csökkentsék a villamos energiarendszer terhelését. Az intézkedés egyebek mellett a református nagy templomot és a Déri múzeumot is érinti. A közvilágítás azonban változatlanul működik. Emellett a Dósanádor téri és a Halközi szökőkutak kivételével a városi szökőkutaknál leállítják a víz, a fény és hangjátékokat, így a Kött Színház vetítése és a lézer show-ja is szünetel. Az önkormányzat arra kérje a lakosságot, hogy a kora esti órákban lehetőség szerint mérsékelje a villamos energiafelhasználást, ezzel is segítve az ország energiaellátásának biztonságát. Zöldebb és virágosabb lehet a BEM tér. A következő hetekben elindulhat a BEM téri park felújításának közbeszerzési eljárása. A 605 millió forintos beruházás uniós forrásból és magyar állami társfinanszírozással valósulhat meg. A fejlesztés célja, hogy a park korszerűbbé és vonzóbbá váljon, miközben több zöld felületet és virágos részt alakítanak ki. A felújítás során kiemelt figyelmet kapnak a téren található emlékművek is. Megújul a könyvtár előtti tér, erősítik a kapcsolatot az épület és a park között, valamint a Nyíl utca által kettéválasztott területet egységes, jól használható közparkká alakítják, írja a De Hír. Történelmi mélyponton a Dráva vízállása Eszéknél. A folyón mínusz 186 cm-es vízállást mértek, ami a legalacsonyabb érték a helyi mérések kezdete óta. Az apadó vízből hajóroncsok, régi építmények maradványai és más eddig rejtve maradt tárgyak bukkantak elő. A rendkívül alacsony vízszint miatt a nagyobb hajó közlekedése leállt, a kompjáratot pedig ideiglenesen felfüggesztették. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a látványosság komoly veszélyeket is rejt. A mederből háborús robbanó szerkezetek, fegyverek és egyéb akadályok is előkerülhetnek, ezért fokozott óvatosságra intik a folyó közelében tartózkodókat. Akcióban a fogyasztóvédelem, a nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényderítettek. Az első hónapban csaknem 600 helyszínen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
8: A higiénikus kézmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték. Fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takaríthatlanság merült fel, műszaki hiányosságok, vagy a kézmosószerek hiánya. 15 vendéglátó egység működését ideglenesen fel kellett függeszteni, hiszen olyan higiéni problémák merültek fel, amelyek már a fogyaszt egészségét is veszélyeztethették volna.
6: A hőség terhelheti meg a szervezetünket, legtöbb 39 Celsius fokot is mérhetünk, éjszakára sem hűl le jobban a levegő 18 foknál. Figyeljünk a megfelelő mennyiségű vízpótlásra, és ha tehetjük, maradjunk árnyékban.
1: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
9: Most is veled.
7: Egy kontinens.
1: Egy slágerlista.
7: Európa legjobb.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
0: Eurotop.

0: Miley Cyrus.
1: Ed Sheeran.
2: Charlie Puth.
3: A visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéi.
4: Tizedik ezen a héten
5: Olivia Dean újdonsága.
4: Kilencedik lett Jennifer Lopez és David Guetta közös újdonsága, a Save Me Tonight. Taylor Swift és az Upper Light. Hetedik ezen a héten a nyár egyik slágere az Önádör nevű holland elektronikus zenészpárostól, a Talk to You. Hatodik, egy háromfős alternatív rock banda, a Temper City és a Self Aware. Ötödik, a Team Impala együttes és Jenny remixében a Dracula. Ez a New Religion.
3: Harmadik ezen a héten
4: Teddy Swims és a legújabb dala tőle, a Missen Noiton.

0: Eurotop 40
1: eheti lista vezetője.
0: Az Eurotop 40-ben ezen a héten az első
2: Shakira és a világ

0: Egy kontinens.
1: Egy slágerlista.
0: Európa legjobbjai.
1: Európa 40.
2: Köszöntjük Lehel nevű hallgatóinkat! A Lehel magyar férfi név, jelentése kürtfúvó, női párja Lelle. Leghíresebb viselői a névnek Lehel vezér, német Lehel táncdalénekes, és nem utolsó sorban ön kedves Lehel, aki a

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Meleged van? Tisza ajtóablak. Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak. Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak.

0: Népszerű filmek kedvelt betétdalai.
1: Ez a kölyök már is bajnok. Olyan karja van, mint Rocky-nak.
2: A kisbabája.
3: Oh, kicsikém. Istenem.
4: Hihetetlen, a miénk.
3: Igen.
4: Figyelj, gondolkoztam, hogyha nem akarod, hogy Creeddel bunyózzak, semmi gond, majd kitalálunk valami mást.
3: Szeretnék kérni tőled valamit.
4: Mit?
3: Gyere.
4: Mit?
3: Győzz.
5: Mire várunk még? Utána!
0: Egy filmzene most!

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Debrecen lett a legerősebb vidéki gazdasági központ, elérhető marad a Ciprusra közlekedő közvetlen repülőjárat. Folytatódik a hőség. Köszöntöm, Ármán Ivi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Elérhető marad a Ciprusra közlekedő közvetlen repülőjárat, számolt be róla a dehir.hu. A légitársaság meghosszabbította a Debrecen és Lárnaka között közlekedő járat működését, így a térségből továbbra is egyszerűen elérhető marad a népszerű Unión és Euróövezeten belüli mediterrán úti cél. A közvetlen összeköttetés nem csak a turisztikai lehetőségeket bővíti, hanem tovább erősíti a debreceni repülőtér szerepét is a régió nemzetközi kapcsolataiban. Ciprus az elmúlt években egyre kedveltebb úti céllá vált a magyar utazók körében, köszönhetően kedvező éghajlatának és gazdag kulturális örökségének. Debrecen lett a legerősebb vidéki gazdasági központ. A helyi iparűzési adóbevételek alapján a Cívisváros megelőzte Győrt, Székesfehérvárt és Kecskemétet. Debrecen tavaly több mint 38 milliárd forint iparűzési adóbevételt ért el, ami több mint 3,5-szerese a 2014-es összegnek. A növekedéshez az elmúlt évek nagy beruházásai, köztük a BMW, a CATL, a Szemkorp és a Richter fejlesztései is hozzájárultak. Az egyfőre jutó iparűzési adóbevétel alapján Debrecen már az ország élmezőnyéhez tartozik így, mutat rá a dehír. Tovább nő a nemzetközi hallgatók száma a Debreceni Egyetemen. A 2026-2027-es tanévben várhatóan több mint 7800 külföldi hallgató tanul majd az intézményben. A Nemzetközi Oktatást Koordináló Központ adatai szerint szeptemberben több mint 2300 fiatal kezdi meg tanulmányait az első évfolyamokon és az előkészítő képzéseken. A jelentkezések száma rekordot döntött, több mint 49000 pályázat érkezett, a több mint 100 angol nyelvű képzésre. A növekedéshez a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram népszerűsége is hozzájárult. Ennek keretében idén 688 hallgató kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen állami támogatással, közölte az intézmény. Száraz napos időre számíthatunk, perzselő hőséggel, akár 39 Celsius fokot is mutathatnak a kijelzők. A meteorológusok arra figyelmeztetnek, a hőség megterhelheti a szervezetünket. Ha tehetjük, maradjunk árnyékban, és ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről, lehetőleg a tiszta vízről.

0: Balázsjal. Best FM Rádió.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Továbbra is életben van a harmadfokú hőségriasztás. Közel 200 millió forintos beruházással korszerűsítették a Pallagi úti idősek házát. Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk, erre figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Főleg az interneten kapható magyar nyelvű címke nélküli termékekkel lehet gond. Erről beszélt rádiónkban Strickler János, a járványügyi és infekciókontroll főosztály biológusa.
3: Kétféle veszélyt jelent az engedély nélküli termékek használata. Az egyik, hogy a riasztó hatás nem került bizonyításra, és lehet az is, hogy a termék alkalmazása veszélyes az egészségre nézve. Megtévesztők lehetnek a szúnyogriasztóként árusított karkötők, matricák, hajgumik. Néhány nyílóolajat is hirdetnek úgy, hogy bőrön történő használattal a szúnyogok riasztására alkalmasak, de ezeknek a használatától is tartózkodni kell, mert a szúnyogriasztás nem tartozik a rendelkezésre. Eltetésszerű felhasználásukhoz.
2: 10 halálos baleset történt fél év alatt Hajdú-Bihar útjain. Az év első 6 hónapjában csaknem 500 ember sérült meg a megye közútjain. Közülük több mint 100-an súlyosan. A rendőrségi adatok szerint január és június között összesen 287 személyi sérüléses közlekedési baleset történt a megyében. A tragédiák között volt a Debrecen és Hosszúpályi közötti halálos karambol, a Sárrét udvari gázolás, valamint a Debrecent megrázó villamos baleset is, amikor egy kerékpárost gázolt halálra a szerelvény. A rendőrség továbbra is fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket, olvasható a Hahonon. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, keddig marad érvényben a riasztás, figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
4: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonban a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen embert semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne hagyjunk neki inni.
2: A hőség terhelheti meg a szervezetünket, legtöbb 39 Celsius fokot is mérhetünk, éjszakára sem hűl le jobban a levegő 18 foknál. Figyeljünk a megfelelő mennyiségű vízpótlásra, és ha tehetjük, maradjunk árnyékban.

0: a Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Debrecen is csatlakozik az energiatakarékossági intézkedésekhez, zöldebb és virágosabb lehet a bentér. Akcióban a fogyasztóvédelem, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Debrecen is csatlakozik az energiatakarékossági intézkedésekhez. Augusztus 2-a és 15-e között ideiglenesen több városi épület díszkivilágítását is kikapcsolják, hogy csökkentsék a villamos energiarendszer terhelését. Az intézkedés egyebek mellett a református nagy templomot és a Déri múzeumot is érinti. A közvilágítás azonban változatlanul működik. Emellett a Dósa-Nádor téri és a Halközi szökőkutak kivételével a városi szökőkutaknál leállítják a víz, a fény és hangjátékokat, így a Kötszínház vetítése és a lézersója is szünetel. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a kora esti órákban lehetőség szerint mérsékelje a villamos energiafelhasználást, ezzel is segítve az ország energiaellátásának biztonságát. Zöldebb és virágosabb lehet a BEM tér. A következő hetekben elindulhat a BEM téri park felújításának közbeszerzési eljárása. A 605 millió forintos beruházás uniós forrásból és magyar állami társfinanszírozással valósulhat meg. A fejlesztés célja, hogy a park korszerűbbé és vonzóbbá váljon, miközben több zöld felületet és virágos részt alakítanak ki. A felújítás során kiemelt figyelmet kapnak a téren található emlékművek is. Megújul a könyvtár előtti tér, erősítik a kapcsolatot az épület és a park között, valamint a Nyíl utca által kettéválasztott területet egységes, jól használható közparkká alakítják, írja a De Hír. Történelmi mélyponton a Dráva vízállása Eszéknél. A folyón mínusz 186 cm-es vízállást mértek, ami a legalacsonyabb érték a helyi mérések kezdete óta. Az apadó vízből hajóroncsok, régi építmények maradványai és más eddig rejtve maradt tárgyak bukkantak elő. A rendkívül alacsony vízszint miatt a nagyobb hajó közlekedése leállt, a kompjáratot pedig ideiglenesen felfüggesztették. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a látványosság komoly veszélyeket is rejt. A mederből háborús robbanó szerkezetek, fegyverek és egyéb akadályok is előkerülhetnek, ezért fokozott óvatosságra intik a folyó közelében tartózkodókat. Akcióban a fogyasztóvédelem, a nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényderítettek. Az első hónapban csaknem 600 helyszínen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A higiénikus kézmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, kiválók és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takarítatlanság merült fel, műszaki hiányosságok vagy a kézmosószerek hiánya. 15 vendéglátó egység működését ideiglenesen fel kellett függeszteni, hiszen olyan higiéni problémák merültek fel, amelyek már a fogyaszt egészségét is veszélyeztethették volna.
2: A hőség terhelheti meg a szervezetünket, legtöbb 39 Celsius fokot is mérhetünk, éjszakára sem hűl le jobban a levegő 18 foknál. Figyeljünk a megfelelő mennyiségű vízpótlásra, és ha tehetjük, maradjunk árnyékban.

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Kérem, ismételjék utána. Én, Edward Cullen.
2: Én, Edward Cullen.
1: Neked, Bella Swan.
2: Neked, Bella Swan.
1: Hűtársad leszek.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.
3: Best FM.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM. Mindig veled.
1: Debrecen lett a legerősebb vidéki gazdasági központ, elérhető marad a Ciprusra közlekedő közvetlen repülőjárat. Folytatódik a hőség. Köszöntöm, Ármán Ivi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Elérhető marad a Ciprusra közlekedő közvetlen repülőjárat, számolt be róla a dehir.hu. A légitársaság meghosszabbította a Debrecen és Lárnaka között közlekedő járat működését, így a térségből továbbra is egyszerűen elérhető marad a népszerű unión és euróövezeten belüli mediterrán úti cél. A közvetlen összeköttetés nem csak a turisztikai lehetőségeket bővíti, hanem tovább erősíti a debreceni repülőtér szerepét is a régió nemzetközi kapcsolataiban. Ciprus az elmúlt években egyre kedveltebb úti céllá vált a magyar utazók körében, köszönhetően kedvező éghajlatának és gazdag kulturális örökségének. Debrecen lett a legerősebb vidéki gazdasági központ a helyi iparűzési adóbevételek alapján. A Cívisváros megelőzte Győrt, Székesfehérvárt és Kecskemétet. Debrecen tavaly több mint 38 milliárd forint iparűzési adóbevételt ért el, ami több mint 3,5-szerese a 2014-es összegnek. A növekedéshez az elmúlt évek nagy beruházásai, köztük a BMW, a CATL, a Szemkorp és a Richter fejlesztései is hozzájárultak. Az egyfőre jutó iparűzési adóbevétel alapján Debrecen már az ország élmezőnyéhez tartozik így, mutat rá a dehír. Tovább nő a nemzetközi hallgatók száma a debreceni egyetemen. A 2026-2027-es tanévben várhatóan több mint 7800 külföldi hallgató tanul majd az intézményben. A Nemzetközi Oktatást Koordináló Központ adatai szerint szeptemberben több mint 2300 fiatal kezdi meg tanulmányait az első évfolyamokon és az előkészítő képzéseken. A jelentkezések száma rekordot döntött, több mint 49000 pályázat érkezett. A több mint 100 angol nyelvű képzésre. A növekedéshez a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram népszerűsége is hozzájárult. Ennek keretében idén 688 hallgató kezdheti meg tanulmányait a debreceni egyetemen állami támogatással, közölte az intézmény. Száraz napos időre számíthatunk, perzselő hőséggel, akár 39 Celsius fokot is mutathatnak a kijelzők. A meteorológusok arra figyelmeztetnek, a hőség megterhelheti a szervezetünket. Ha tehetjük, maradjunk árnyékban, és ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről, lehetőleg a tiszta vízről.

hálás szív, na az a mennyország, egy hálás szív. Egy hálás szív.

Thank you.

0: miközben mindenki csak haladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: The show is hot out here. No.

2, 1, olimpiai bajnok!

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Továbbra is életben van a harmadfokú hőségriasztás. Közel 200 millió forintos beruházással korszerűsítették a Pallagi úti idősek házát. Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk, erre figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Főleg az interneten kapható magyar nyelvű címke nélküli termékekkel lehet gond. Erről beszélt rádiónkban Strickler János, a járványügyi és infekciókontroll főosztály biológusa.
3: Kétféle veszélyt jelent az engedély nélküli termékek használata. Az egyik, hogy a riasztó hatás nem került bizonyításra, és lehet az is, hogy a termék alkalmazása veszélyes az egészségre nézve. Megtévesztők lehetnek a szúnyogriasztóként árusított karkötők, matricák, hajgumik. Néhány illóolajat is hirdetnek úgy, hogy bőrön történő használattal a szúnyogok riasztására alkalmasak, de ezeknek a használatától is tartózkodni kell, mert a szúnyogriasztás nem tartozik a rendeltetésszerű felhasználásukhoz.
2: 10 halálos baleset történt fél év alatt Hajdú-Bihar útjain. Az év első 6 hónapjában csaknem 500 ember sérült meg a megye közútjain. Közülük több mint 100-an súlyosan. A rendőrségi adatok szerint január és június között összesen 287 személyi sérüléses közlekedési baleset történt a megyében. A tragédiák között volt a Debrecen és Hosszúpályi közötti halálos karambol, a Sárrét udvari gázolás, valamint a Debrecent megrázó villamos baleset is, amikor egy kerékpárost gázolt halálra a szerelvény. A rendőrség továbbra is fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket, olvasható a Haonon. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, keddig marad érvényben a riasztás, figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
4: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen embert semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne hagyjunk neki inni.
2: A hőség terhelheti meg a szervezetünket, legtöbb 39 Celsius fokot is mérhetünk, éjszakára sem hűl le jobban a levegő 18 foknál. Figyeljünk a megfelelő mennyiségű vízpótlásra, és ha tehetjük, maradjunk árnyékban.

0: meg. Mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
2: Hol lehet? Hol van már? Mi? Hát ez...
3: Nem élünk rá.
4: Nagyon kell nekik a szemüveg. Segíteni szeretnék.
3: Siessetek!
2: Jól van. Nem. Tudni, hogy eltűnt.
4: Hogy érted?
2: A szemüveg a táskámban volt, a hátizsákban volt, és a hátizsák most nincs.
4: Elég pipák leszek.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Let a march again.